Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Radio. A legjobb
2: zenéket. Welcome to the radio show, Young, Free and Single. Got a good show lined up for you. Let's have our first caller.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafokú részbőrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában fellevetetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Pityongyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádió

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitang Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: kavargat, élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

once.

0: Pityongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: BW Rádió.
2: A legjobb zenék.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Ismert és ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
2: Here comes that man again. Something in the way he moves makes me so

Guten! Guten! Ah, jetzt ja! Eine Insel! Ah, jetzt ja! Eine Insel!

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Na, hát én mindenkit nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök. Szülinapi partival jöttem nektek, hiszen van egy számomra nagyon-nagyon kedves kis hölgyemény fent a chatfalon, akinek éppen most van a születésnapja. Én meg tartoztam adással, úgyhogy úgy döntöttem, hogy jövök hozzátok. Petrus, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked. Egy kis szösszenet tőlem, belőle csak egy van a világon. Nem csak az év vagy a nap, de az óra és a perc is fontos, amikor születtél. Boldog születésnapot kívánok!

Még egyszer boldog születésnapot kívánunk. Neked szépségem. És hogy látod, mindenki ünnepel, úgymond felköszönt. Lesz még a mai adásunk alatt sok-sok zene. Sírinapos is, meg lesz más is, úgyhogy Főnix, te is maradj. De most mindenek előtt a kettőnk zenéje, Petrusom. Ő már itt veri. És hogy énekeljük?

Na és ha már itt van Főnix is, és itt van az én Petrusom is, akkor szerintem nem titok, vagy titok. Én nem tudom magamba tartani, szóval ez a két fiatal úgy döntött, hogy eljegyzi egymást, illetve a mi Főnixünk eljegyezte az én drága Petrámat, és akkor hozzá még egy kis szösszenet nektek, és nagyon-nagyon-nagyon sok boldogságot kívánva. A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. Egyetlen titka adni, és mindig csak adni jó szót, bátorítást, hitet, és sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet. Hát, jaj, hát nem is tudom, hogy mondjam. Amikor én ezt tegnap megtudtam, én sírtam. Mert igen, ők személyes barátaim. No, hát akkor Love to be loved by you. That I love you more than... És nem találok szavakat. A zene a tiétek, fiatalok.

No, még egyszer, akkor lássuk, hogy kiket tudok dönteni. A chatfalunkon itt van az én Pedrusom, itt van a Phoenix-e, itt van az én Mária barátnőm, itt van a kis földém, Maskura, aztán itt van Kata, és itt van velünk Dutyi Dili, szia-szia! Csámpásoznink, és van két robotunk, illetve vannak külsős hallgatóink is, mint például itt van Viki kolléganőm, szia-szia! És nem tudom, hogy ki hallgat még kintről, jelezzetek, mert csak úgy tudom bemondani a neveteket, hogy velem vagytok ti is. A mai adásom alatt is lesz minden. Úgyhogy senki sehová. Tisztel 12-ig együtt.

Jó, még egyszer, úgy lesz kétszer, nem tudom, mi történik. Szóval, én azt tudom, hogy az én kis Petrusom szereti egyébként a mulató zenét, én nem vagyok oda érte. Viszont van egy, amit nagyon szeretek, és szoktam is hozni, bár az utóbbi pár adásom alatt nem volt velem a zene, de most itt van. Az előbb Phoenix megmutatta nekünk, hogy tegnap hogy táncolt Petrus. Akkor erre is táncolj! Na gyere! Dúj, dúj, dúj, dúj, desu dúj!

Na és közben Lüki lemaradt. Köszöntelek téged is. Gyere, toljuk meg, Csajos. Elég kemény heteink vannak ott a munkában.

Petrusom azt írja a chatfalon, hogy de szeretem ezeket a zenéket, vagy ezt a zenét, ja. Igazából én írtam neked valamit tegnap előtt, vagy hogy? Tudod a kedvencekről.

Hát egyen meg a szíveteket. Azt írja Petrusom, úgy gondolom, hogy te vagy a kedvencem, bármit játszol, az jó szívecskével. Köszönöm szépen, erre írja Kata, hogy igen, nekem is, és az én földem is. Azt írja Petrus nekem is. Köszönöm szépen. Petrus azt írja, már azért hálás vagyok, hogy ma itt vagy. Hát én úgy gondolom, hogy alap dolog. Ahogy megtudtam, hogy szülinapod van, és kérdeztél, hát nem fogok nemet mondani. Oh, Carol!

0: Nem tudom, Marikának itt van a fülön, szerintem itt van. Nézzük, hogy Marika mit alkotott Messengeren. Remélem, jót fogsz nevetni megint, Csajci. Figyeljetek, ez a mi Marikánk. A csetfalról.
1: Te írtál nekem? Facebookon? Ha a profilképen nem így néztál ki, hogy gyönyörű göndörhajad volt meg nagy csecsed. Jó, de akkor. Jó.
2: Hello, Jelenides. Marika vagyok. Kukac.hu. Én írtam neked Messengeren. Nagyon jeljes vagy, te fiú. Mennyit nyomsz fel, látom, gyűlsz? 50-et? Mondd meg nyugodtan, hogyha nem tetszik neked. Én nem haragszom, érte Jelenidás.
1: Hanem a rumasza, hogy nem tetszel, csak hát én azt hittem, hogy asszony vagy.
2: Hinni csak a templomba kell, mókusom. Effekt volt rajtam. Nem kész egy krémest? Vállattam egy túró bélest.
1: Nem szeretem a túró bélest.
2: Jaj, de kiteszed magad a szakállas, Johnny. Egy vacsorát elfogadsz?
1: Hát, azt elfogadom. Egy a kis gyümölcsleves most bevernék, he. Van amúgy pénz nálad? Hiáll meg.
2: Miért csak erre kellek neked? Egy igazi piszok, disznó vagy lakatos Jelenides. Engem felejts el örökre. Ha lejössz a telepre, garantálom, hogy ha apujék elkapnak, szerte szív fognak verni. A hanyú meg meglát a balba, az biztos, hogy a két szemet fogja kikaparni, he.
0: Na, hát már ilyen hallotta. Na, megyünk tovább, méghozzá. Képzeld el, Petrusom, hogy nem csak a mókuskáimat tanítottam be az éjszaka a Happy Birthday-re. De itt vannak a minyonok is, mit szólsz? Figyelj!

Na és itt van a mi maskulánk is, aki nem ment haza. Illetve otthon van, meg haza, meg... Na, szóval innen oda nem ment. Hanem azt mondta, hogy itt marad velem, úgyhogy akkor hallgassuk meg őt, és a palacsintás zenéjét imádom.

gyere! Megint egy évvel öregebb lett. Nem lettél és bölcsebb is talán. Őrizd meg az emlékeid, s légy nagyon vidám. Bizony, ez ám a Beatom jó születésnap. Eljegyzéssel összekötve.

Boldog születésnapot! Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod! Hát ugye azt mondanom sem kell, hogy a tesz nevében is kívánok. Még egyszer boldog születésnapot, hát ő most nincs itt hol. Nem tud hallgatni sem. De hát ez egyértelmű. Megyünk tovább, hozom Minellit, és a zenét, aminek a címe Rampampam.

Megyünk tovább Aquával 90-es évekből. Így 10 óra 46-47 perc körül érkezik hozzánk Dr. Jones.

Közben azt kérdezi fent a chatfalunkon Kata, hogy kinek van kedve jövő márciusban TNT koncertre menni. Szeretem a TNT-t.

Úgyhogy ha már így szóban jött a TNT, mit szólná hozzá Kata, hogyha jönne egy jó kis megamix tőlük. És szól mindenkinek, aki szereti.

Azt írja a fent a csöndfalon Petrus, hogy én Mókuska koncertre szeretek járni. Maskura, szeressük! Hát akkor kétessen, ha leírtad, teszek hozzá még egy est, és már itt is van TNT-től a kezdő zenet, titkos üzenet. Figyeljetek, nagyon jó kis mix, imádom.

Nem tudom, vannak-e még külsős hallgatók, akik nem köszöntek ide, hiszen Petrusom is megosztotta, hogy szülinapi parti van ma, az ő születésnapját ünnepeljük. Illetve az ő és a Phoenix eljegyzését is egyben. Beköszöntök mindenkit, aki itt van velünk és hallgat, külsős hallgatók. Sziasztok! Csertesek, cuppantás!

Annyira szeretem őt, sírni tudnék. Azt írja az én Petrusom, hogy külsősként hallgat az én bánathúgom is. Jaj, hát már ő is bánatka. Szia Ritus, puszi neked!

de nekem minden szabad, ó, Petrus, ha itt lennétek. Kicsig a szenye, barna a szeme, szóval nekem nem kell hozzáírni, hogy inni, hogy jól érezzem magam. Ezt a Petrusék tudják, alapból hülye vagyok.

Ja, hogy Iza, hát Iza amúgy is picike még ide a chat falunkra. Úgyhogy azt inkább azt mondom, hogy lehet, hogy ez nem is olyan nagy gond, de Iza, szia! Érezd jól magad a mikrofon mögött, mókuskát hallod, és éppen a nővérkédet ünnepelgetjük. A szemedre mi juthatna ilyenkor az eszembe?

0: Mókuskánál teljes kép és hangzavar, most tudtam meg, hogy az Iza, hát nem a két kicsi lányból az egyik, hanem van még egy lányka is. Tegye a szívet, akkor gyere, próbálj hozzánk feljönni.
1: Ha jön a holnap, itt leszek még, bárhol jártam, csak rád vártam.
0: Jó, sokan vagytok, jányok. Apátokat jól el tudjátok nyomni, biztos, jól is teszitek. Majd azt mindjárt jön Gyati, azt kapok tőle, de nem baj.

Maskura is táncol, látom. Köszönöm a pár napot, hogy itt lehettem, de nem a tegyik. Rozikánk is táncol. Remélem mindenki nagyon jól érzi magát. Ránézek az órára, úristen, eltelt majdnem egy óra, 4 perc múlva. Egészen pontosan akkor lesz 11 óra.

Petrusom azt írja, hogy Iza a kukában talált édes dezsvérem. Az én dezsvéremet is ott találtuk. Volt ott vagy kettő. Aztán mondtam, hogy a halkabbikat, csendesebbiket hozzuk haza. Most itt van nálunk.

írja, hogy ebbe csak az a jó, hogy ide nem tud írni, már kapnám. Ott van melletted, nehogy aztán elengedje a kezét. Szaladhatsz ide hozzám, majd én megvédelek. És egészen pontosan 11 óra van. Nézzük, milyen zenét hoztam még nektek. Van egy kérdésem. Neked már betették a kedvenc zenédet?

Ha még nem tették be nektek, akkor itt a pillanat, 11 órától 12 óráig kívánságműsor, méghozzá milyen kívánságműsor volt már ilyen egyszer. Az én adásom alatt 0-tól 4157-ig lehet mondani egy darab számot privát üzenetben. Küldhetitek egymásnak, magatoknak, vagy csak úgy, mert szeretnétek meghallgatni, igazi meglepi kívánságműsor. Szóval 0-tól 4157-ig jöhetnek a számok, csak a szám. És én adom nektek a zenét, mit szóltak? Na gyertek, támadjatok be!

0: Ez a kis kívánság műsorom múltkor is nagyon jól bevált itt nálunk a Bitangyó rádión. És már ketten írtak is nekem, méghozzá Maskura írta azt, hogy 4. Igazán hozzád való zene egyébként. Már érkezik is a 4-es zene Maskurának.
1: Neked már betették?

és csipogott. Mondom én, van ez még tovább is. Na de viszont van nekünk egy újabb kérésünk, méghozzá Kata írt nekem egy számot, azt írta, hogy 321-es, ezt szeretné ő kérni. Betitől hozom azt a zenét, aminek a címe Hát gyere és lépj. Ez volt Katának a kérése, és nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a chatfalunkon legújabb hallgatónkat, Petrusnak a hugitáját, aki nem más, mint Izabella, aki azt írja, Petra, csak gyere haza születésnapod alkalmából, olyan ajándékot kapsz, hogy egész életedben ezt fogod emlegetni. Szia!

Na és mivel Isabella még nem volt itt az én adásomon, szóljon neki a következő zene. Szóval...

Itt van a mi szülinaposunk, ugye? A mi Petrusunk szeretne az ő bánatkájának küldeni egy zenét Szilveszternek. Mi lehet más, mint a Bánat utca a Hold Violától. Nota tüzességű, figyelj, indul a zene, csak neked!

Uccia, uccia, bana tuccia. Főnixel van az kirakva. Mellette áll Petruska. A többit megtaláljátok ki.

Remélem, hogy Iza nem az én fejemet fogja leharapni, ugyanis van itt valami, amit az testőrkéje küldene neki. Persze, hogy Petra. Azt mondta, hogy ez a zene, ez pont jó lenne az Izának. És kaptam egy linket. Linkeskedtünk egyet. És figyelj, Iza. És ne rám haragudj. Tudod, úgyis meg akarod már bubolni a Petrát születésnapja alkalmából, mert olyan jó kis lájka. Most akkor még jobban megfogod. Mert hogy érkezik neked Ásóka a körömgomba.

0: Szia, apukám, puszi neked!
1: Ásóka vagyok, közelebbről egy körömgomba. Ne is törődj velem, semmi más nem akarok, csak a körmöd alá bejutni és ott vígan élősködni. Itt aztán nem érhetsz el krémekkel és kenőcsökkel, amikkel egyébként próbálkoznál. Túl mélyen lakom ahhoz a köröm ágyadban, de fészkelem magam, meghívom néhány barátomat, s az is lehet, hogy áttelepedünk a többi körmödre is.
2: Körmei megvastagodtak, elszíneződtek vagy repedeznek. Ennek oka lehet a köröm alatti gombás fertőzés. Terápiás tanácsért forduljon bőrgyógyászához és kérje a tablettás kezelést.
0: Gyorsan bedobtam az Oriánt. Rampampam.

Egészen elérzékenyültem. Közben rám írt Vivian is Messengeren. Jó, Adi Csajos, sok fület, köszönöm szépen. A visszapillantóban látom, kiparol a rendőr. Jöhet a szívról a momentő. Biztos sor mondja.

Kata közben beírt nekem egy újabb számot, ugye nem felejtettétek el. 1-től 4158-ig egy számot írjatok be nekem privátban. És én megnézem, hogy mi az, és ráadom nektek. Kata most éppen a 12-es számot írta be. Én mondjuk szeretem ezt a zenét, most kura nagyon jól nyomod el. Érkezik a Füredi Anna Bálon című zene Kata kérésére.

0: szíve sincs.
1: A Füredi Anna Bálonház volt Kata kérése, és nem felejtjük el a mai adásunkat, ugye? Hogy bizony ez egy szülinapi adás. Petrusomat ünnepeljük. Közben Vivien azt írja, hogy egy emlékköt ehhez a dalhoz, nagyon szép kis zene, az biztos. Senki nem lát, megint. Remélem csupa-csupa jó emléket idéz elő. Na gyere Petrus, bítang jó szulinat! Csak neked, csak most, csak így, csak tőlem, csak mindenkitől, aki itt van most velünk.

Nagyon rokoncátlanok. Egyébként próbáltam, hogy egyszerre énekeljék, hogy valahogy kánonba, de nem akarják, nagyon rosszak ők. Igen, ők a kis mukuskáim, az előbb pedig itt voltak. A minyonok, hát együtt nem tudják énekelni, nem baj. Happy birthday to you. Közben beírt az én Marika barátnőm is, boldog szülinapot, Petra.

11 óra 30 perckor megyünk tovább, és még most is van meglepim. Hallottunk már egy pár darab szülinapi köszöntést, de még van valami, valakik, akik nem köszöntették az én Petrusomat. Na de ami késik, az nem ez lesz. Már itt is vannak a hupikék, törpikék.

és megrázzuk még egy kicsit, mit szóltok hozzá. Régi kezdőzenémet hoztam, ez a Cunci Mókus és a Hungária. Mit hallottatok ebből, azt nem tudom. Szóval régi kezdőzenémet hoztam nektek, megrázzuk még egy picit, még egy fél órát leszek itt veletek. Aztán megyek én is a konyhába főzni. Megdolgozni, meg minden.

Maria Instagram Messengeren Mókus Kalan Deltától lehet zenét kérni. A Deltától nem, de tőlem igen. Szóval akkor jön kérésre Deltától egy jó kis Megamix. Tudom, hogy vagyunk itt fent egy páran, akik szeretjük, úgyhogy szóljon mindenkinek.

Mari késázz a munkahelyen. Ugye? Petruson, Muti? Főnix is rázzal. A Főnix inkább ne rázzal. Vagy legalábbis ne beadjad falra.

0: most is.
1: Na hát azt hiszem, hogy ez a szülinapi partihez úgy sikerült, hogy szerettem volna. Van itt minden. Kár volt, hogy szerettem volna. Van itt minden.

0: ezek fel. És akkor ez a zene szóljon Petrusomnak és a Főnixének, illetve ez olyan kis szerelmes zene is, úgyhogy szóljon kettőtöknek egymástól egymásnak, vagy mi, értitek, ugye?
1: Elmondom százszor.
0: A kis fiatal párunk,

Ő volt Szolnoki Péter, és a köszönöm, hogy vagy nekem, azaz a bombon. Hűzbe kaptam egy kis kutyát a térdemre, auh. Bokáig lehúzta a bőrövet, nem baj, imádjuk, szeretjük. Vele járója, 11 óra 45 perckor megyünk tovább, hozom Rómeót és Júliát, és a Blue Systemet, nagyon szeretem zene. És közben azt írja Kata, hogy ő szeretné még egyszer meghallgatni a Palacsinta dalt, a maskuráit. Lásd, hogy milyen vagyok, hozom neked azt is. Közben Kata azt írja, hogy soha nem hagyunk el. Hát, köszönöm szépen. Soha nem mondta, hogy soha.

Na és ahogy ígértem, Rómeó és Júlia után jöjjön, akkor Katának még egyszer a Szóval maskura palacsintát süt. Maskula letté nekem. Jaj! I'm sorry.

Nagyon-nagyon-nagyon szeretem zene, úgyhogy ha kéritek, én bármikor nagyon szívesen leadom. És akkor még egyszer Petrusomnak egy zene. Ki kell, hogy tartson jövő ilyenkorig. Még egyszer egy hagyosom, nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok a magam, az Ateszom és az egész Bitangyó Rádió nevében. Happy birthday to you, imádáson! A zene a tiéd!

Na és én ezzel a zenével el is köszönök tőletek. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem rövidebb, hosszabb időre, és együtt ünnepelgethettük az én Petrusomat. Születésnapja alkalmával. És Petrusomat, és Főnixét. Az eljegyzésük alkalmából is. Happy birthday! Petrusom, remélem tetszett az adás neked és mindenkinek. Ha valaki szeretné ilyen kis szülinapi adást, akkor nyugodtan szóljon.

Szóval én mindenkinek megköszönöm az elmúlt 2 órát, hogy itt volt velem. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát halltátok. És igen, azért mondom, hogy jók a családnak, sőt, még adok is belőle le, mert még van egy kis időm. Happy birthday! Szóval akkor jók a családnak!

a családnak, elmentem vagánynak. Csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak. És hogy mikor találtok meg? Csütörtökön 18 órától 20 óráig várok mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: down. Bitagyú Rádió, a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgasd, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Jay-Z keverget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei. A Gitanglió Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, hú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány? Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: give me some more music, baby. Now here's one that's hot from the record presses.
1: Burn my fingers!
0: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
2: Ispán. Hát ez ki.
3: Kicsoda kegyelmet!
4: Üdvözöllek, viszél lovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancsáres, mi vajon a szíved?

Hello, hello, hölgyek, urak, ez itt a Bittangyó Rádió, benne már a fafejű Pinokkió. Hát kérdezik, 2026-ot írunk, miközben ugye július 27-ét, ugye hétfőt. Jelentemállásan kicsikét, megmondom őszintén, lámpalázas vagyok, hiszen egy régi-régi dologgal tudom elkezdeni a mai műsort, ami igazából mind a szívemnek, mind pedig a lelkemnek egy igazán örömteli pillanat. Hiszen sok-sok évig egyes után, kérem szépen, ismételten lábra tudtam állítani, kérem szépen, kedves barátom, mentorom, egykori lemezjátszós pultját. Ezzel is kérem szépen emléket állítva az ő emlékének. Mindemellett persze ugye a műsor nyitóbe zenéje szintén az ő emlékére szokott ugye szólni, ugye ez a bizonyos Love Deluxe féle muzsika, Here Come the Sound Again, vagyis itt jön a hang újra és újra, kérem szépen, minden hétfőn. Ez itt a slágereken, 45-ös parodaton, kérem szépen Hanzi Zoltán a műsora. Benne pedig ugye jól ismert nyitó muzsika, amely persze ugye Tucé Józsi barátom nyitó zenéje volt, minden diszkóban ezzel kezdte a műsorát. 1979 Love Deluxe és a Here Come the Sound Again. Ezek kívánok mindenkinek, kellemes és jó szórakozást következő 2 órához.

És persze még egy büszkeség ugye részemről, ugye az, hogy ugye itt van velünk a háttérben, köszönöm szépen, Tuci és barátom, fia Tuci, Tomi, hát Tomikám, szép napot neked is. Ezzel emléket állítva a kedves apukádnak, aki ugye egyben jó barátom is volt nekem is, és persze itt van a kopasz is a háttérben. Szóval, hogy együtt a 80-as évek egyik csapattak, kérem szépen, Tucei Disco, Lejt Pityu és persze a kis fafejű Hanzi Zoli. Így jártunk, kérem szépen, diszkóról diszkóra. Akkor még a Renault-val,

Szóval kérem szépen, Love Deluxe 79 és a Here Come the Sound again a Bütöngő Rádióban. Még kicsikét éként az igazat megvalva keresem a szavakat, hiszen igen, szinte remekezem lábam. Hiszen annyira jó érzés kedít hatalmába ismételten. Előkúsznak kérem szépen a Great Sleep-től tábor emlékei.

Az, a Dákia, az is volt, igen. Igen, egy kevés időt töltöttem én is a technikának a felújításával. Volt vele munka, hiszen a technika egyébként 1980-ban készült Raúl Karcsú barátom keze által. Na de akkor kezdjük a műsor, tehát kérem szépen, ugye hétfő van, 2026. Július utolsó hetében járunk, hiszen a hétvégével majd átlépünk ugye augusztusba. Love Deluxe, kérem szépen, és a Here Come the Sun, G-nek kérem szépen itt a Bitangyó Rádióban, egy rádióhatárok nélkül. Benne pedig, ahogy mondottam, kicsit retrózunk. Egy elemez, amely bizony múlt héten érkezett Hollandiában egyenesen. 82. Rockets és a Galactica.

hogy 1982-ben járunk. Ez a Rakett fantasztikus muzsikája és a Galaktika. Amelyből bizony neked ugye Tucce barátomnak kettő példánya is volt, hogy egyet megkaptunk közösen ketten a Kopasz barátommal. Amit persze bizony akkor elherdáltunk sajnos, így utólag is belegondolva. Kölcsönöttük, aztán adottas kaptuk vissza azt a lemezt. Szóval nekem ez a lemez múlt héten érkezett Hollandiából. 1982, Rakett és a Galaktika.

kicsikét még egyébként furcsa nekem, megadom az igazat meg, hogy a modern technika az kevés, úgymond ugye, hiszen ez a technika, mondottam, 1980-ban ugye indult először kérem szépen bevetésre, aztán azóta is úgy látszik, kérem szépen most már több mint 40 éve is azóta is a pályán van. Bitangyoradio.com, egy rádiótarak nélkül, kérem szépen lehet át egy fantasztikus érzésekkel tenni műsort, így ezek nektek átadni a legendás 80-as évek. Ugye 89-ben így járunk. Egy igazi örök zöld, egy igazi klasszikus Mikis Theodorakis jó voltából ismert meg a világa felvételt. Ez a Zorba Mix. És a Dynamic Choice 1989.

Hát kopasz. Közben a háttérben Tamás üdvözöl téged is. Igen, volt egy Dacia 1300-as, és köszönöm szépen. Ülés mögött a keverőpult berakva, amikor indultunk ugye útnak. Az egyik hangfala a hátsó ülésen, mellette ültem én. Kopasz ült persze az anyós ülésen. A másik hangfal hátul, fényorgona, lemezek, kazetták, és irány a parti.

Azt mondja, kopasz mindenek meg ott a helyem, nekem is. Hát így igaz, én ültem, így kérem szépen a jobb hátsó ülésben. A hangpal mellett. 1989-ben járunk, hogy ez a Dynamic Choice és a Zorba Mix a Bütöngő Rádióban. Ez itt a slágerek, egymilletes maraton benne a Papillon Pinocchio műsora egészen 18 óráig. No, kérem szépen, megmondom szépen, hogy mindig egyébként lámpalázas vagyok, megmondom az igazat, talán akkor éreztem, amikor mondjuk először álltam, kérem szépen, diszkópult mögé. Hát ugye rengeteg kapcsoló minden van előttem, esetem hirtelen melyiket hova kapcsoljam az igazat megvalóva. És igen, na, menjünk tovább. 1982, visszalépünk egy szinten, egy lemezem, amely kérem szépen külföldről érkezett hozzám. 1982-t írtunk akkor, mikor az a lemez megjelent. Nekem egy igazi kedvencem, kopasznak egy nyálas muzsika. Ez a telefon és a felvétel. Egy szimpla kis dal a Bütöngő Rádióban. Simple song. Telefon.

Hát még persze, hogy a folynak közben finom hangolások, te... Ispán! Mi volt ez? Szóval 1989-ben járunk kérdezébe, ez a Zuk Machine kislemeze és a Maldon. Szerintem nekem hozok még egyszer az előző felvételnek. Lássuk át, hogy jobb lett. Telefon és a Simple Song.

Hát kopasz, amíg neked lesz igazad, valamiért nem akarja ezt a lemezt lejátszani. De nem tudom miért. De 1982 telefon és a Simple Song a Vitangi Rádióban. Kérem szépen benne tehát ugye a slágerek, 45-ös fordulaton Hanzi Zoltán műsora. Benne pedig érkezik Billy Joel kis lemeze. We Didn't Start the Fire by Billy Joel.

Szorkereszt, van nekünk egy-egy chatfalunk, bitangyoradio.com. Azon keresztül lehet írni a chatfalunkat. Gyere és te is csatlakozz hozzánk, légy te is részének a csapatnak, bitangyoradio.com vagy a bitangyoradio.com. Benne Billy Joel is a felvétel. We didn't start the fire.

Szóval kérdezi egy biztos, kérdezi szépen, ennek a pultnak egyik érdekesség az, hogy ketten játszottunk ezen a pulton éveken keresztül. Ugye az egyik maga a gazdája, Tucé Józsi barátom volt, másik pedig ugye én olykorok ugye bizony megkaptam tőle ezt a pultot, és játszottam ezen a pulton. Hát nagy öröm volt, kérdezi szépen, akkor is, és persze nagy öröm most is. bitangyradio.com, tehát ugye Billy Joel és a We Didn't Start the Fire a Bitangy Rádióban. Megyünk tovább! Érkezik egy Dieter Bohlen szerzeménnyel az Hölgy Hollandiából. Ő Caroline Müller, vagyis CC Catch. Good Guys. Only Been in Movies. A jó fiúk Only. Tehát a jó fiúk bizony csak a filmvásznon nyerhetnek. A valóságban sohasem. CC Catch. Good Guys. Only Been in Movies.

0: Ugye erre mondják azt, hogy az evés próbálja a puding... Hogy van? Várjatok már, meg vagyok keverve teljesen. A puding próbálja az evés, szokták volt mondani. Most éppen ezt kóstolgatjuk meg, nem őszintén. Ezek 1989-ben járunk, ugye ez volt Sydney Youngblood kislemeze és az If Only I Could.
1: My mother was a teacher, including the captain.

Back to life, back to reality. Soul to soul.

No, köszönhetett bitangyolradio.com, egy vadonatúj weboldal, kérem szépen, egy megújult weboldal. Azon keresztül, hogy el lehet írni a rádiónak a chat felületét, némi regisztráció után pedig be lehet jutni a chat falra. Lehet beszélgetni, kérem szépen, ne lehet üzengetni. bitangyolradio.com. Mert pedig ugye hétfőről lévén szó forog a slágerek, 45-ös fordulaton Hanza Zoltán műsora. Éppen kóstogatjuk a pudingot, kérem szépen. Soul to Soul és a Back to Life. Vissza az életbe, vissza a valóságba. És mindig ugyanott, ugyanannál résznél kezd el ezt csinálni. Hát igen, ebből úgy látom, ismételten szétszedés lesz.

És nem szépen a chatfonon megjelent az én egykori mentorom, fia Tucei Tomi. Szia Tomi, elég üdvözlöm te is a chatfalon. Figyelj, kopasz, ki van a cseten. Itt a kis Tucei. Osztály, vigyázz! Ezek 1989-ben járunk, ugye kérem szépen Bad Boys Blue. Egy van ott a semmiből. Train to Nowhere. pitangyuradio.com. Tehát a chatfalon az éppen most működő technika jogos örököse. Szia Tomi!

Egy igazi botrányos krem szépen a 80-as évekből. Luis Chicho, nem Madonna. Express Yourself, a Vitangi Rádióban. Ő tehát a Madonna.

Így igaz, Tumikám, azon vagyok rajta, hogy ismét megélje a második fénykorát. Sok emlék köt hozzá, az egyszerre biztos. Most is remekkezem lábam, itt állok egyébként a pult mögött, mert annak idén kérem szépen a 80-as évek elején. Ugye 81-ben kezdtem el diszkózni annak idején, Tucéi Józsi szárnyai alatt.

Hát inkább jobban hangzik, hogy a kopasz úr, érted? 1989 keresztül egy igazi botrány, és kérem szépen, ő volt Madonna, és a felvétel a Mutiny Radio-ban. Express Yourself. Egy legendás korszak, kérem a legendás előadói itt a Mutiny Radio-ban. És persze benne egy legendás technika. 1980-ból. Már akkor ilyenen dolgoztunk, kérem szépen. Már akinek megadattatott. Egyébként a háttérben szintén van egy úr, ő pedig nem más, mint a maga technika készítője, Raus úr. Hát hello, Karesz, bitangyradio.com. 1989, kérem szépen, érkezik egy igazi diszkó királynő. Egy tizenéves, hát éppen egy srác, hanem egy lány volt, kérem szépen. Úgy hívták, hogy Donna Summer. Egy fantasztikus visszatérés a 90-es évek elején, illetve igen. Persze ebben segítkezett nyújtott a Stock Aitken Waterman. Szóval egy fantasztikus visszatérés, kérem szépen, a diszkó királynő nem más, mint Donna Summer és a felvétel. I don't wanna get hurt. Stock Aitken Waterman. Donna Summer és a dal. I don't wanna get hurt.

Donna Summer! A diszkó királynők, kérem szépen, 89-ben egy fantasztikus visszatérés, Stoke Aitken Waterman trió által segítve. I don't wanna get hurt, szólt a felvétel. This is the Bitangio Radio Station. Benne a Puff You Pinocchio egészen 18 óráig.

Alakul. Ugye közben a háttérben finom hangolom a technikát még. Hát íme, Liza Minnelli. Losing My Mind.

Yeah.

Ugye keresztül várnak, de minden hétvégén ugye jártunk diszkózni, kérem szépen pénteken, szombaton, persze volt vasárnap is, persze ugye nyáron volt, csütörtök is. Sosem mondtunk csütörtököt. Ugye kopasz, csütörtökön. Pécsi ifjúsági ház, egy diákdiszkó. Tucé Józsi, Waller, és persze jó magam. Jártunk építőtáborokba, kérem szépen, mint például a Gréc építőtábor. És bizony sok türelem kellett hozzám. Igaz, kedvesem Zorka? Mert bizony, ugye néha engem is el tud varázsolni ez a technika, bele tudok egészen feledni. Úgy néz ki, most nem fogom elkiabálni, nem is fogom lekopogni, de egyelőre most úgy néz ki, hogy a rosszalkodó deck is elindult rendesen. Rajta ugye Liza Minnelli lemeze és a Losing My Mind a Bitang Rádióban. 89-ben járunk, ez a Bitang Jó Rádió. Benne egy műsor, kérem szépen telisteli érzésekkel, telisteli érzelmekkel. Hát igen, ha a pult beszélni tudna, kérem szépen, tudna miről mesélni. Liza Minnelli és a Losing My Mind a Bitang Jó Rádióban. Egyesült Királyság. Egy nagy kedvencem, egy duó, kérem szépen, méghozzá Neil Francis Tarrant és Chris Love kettős, hogy ez már a Pet Shop Boys. És a felvétel It's Alright by Pet Shop Boys.

Ugye ez a Technika 1980-ban készült Rajos Kacsa barátom keze által. Ami ugye azt is jelenti egy, hogy közel 46 éve működik és látja a dolgát az lemezjátszós pult. 46 év, kérem szépen. Hát még csökkéből is, igaz, Zorka? 46 tábla csokoládé, úristen! Egyesült Királyságban járunk. Neil Francis Tennant és Chris Love, kettős ad a Pet Shop Boys. És az It's Alright. Ugye az előbb emlegettem egy szerző triót, kérem szépen, egy menedzsment triót, ez nem volt más, mint a Stock, Aitken, Waterman, és bizony érkezik egy úriember, egy hölgyek nagyobb bálvány, úgy mondanak idején a 80-es években. Ő nem más, mint Jason Donovan, és egyébként szintén a Stock, Aitken, Waterman istálóból származik az úriember, akárcsak a felvétel. Jason Donovan és a felvétel, mert persze egyben egy feldolgozás. Sailor to the Kiss by Jason Donovan.

1989-ben járunk, ugye Jason Donovan. És persze Stock Aitken Waterman, szerző trió, producer formáció. És a dal a széledő, de kiszabítani a rádióban. Jason Donovan. Egy rádió, kérem szépen, határok nélkül, benne pedig ugye közel 46 év. Chris Rea! Út a pokolba! Road to Hell! By Chris Rea!

1989. Egy kis lemezelemet játszó korongján ő Chris Rea és a felvétel Road to Hell, út a pokolba. Igaz, kopasz? Road to Hell by Chris Rea.

Hát tudsz, hogy lesz még rá lehetőség. Ez még hirtelen jött ötlet volt egyébként. Annyira szerettem volna én is kazában már velük játszani. Debbie Gibson is a felvétel, a Foolish Beat.

Debbie Gibson és a felvétel a Foolish Beat 89 Krenzében Bitangyó Redben a slágerek 45-ös fordulaton benne a Fafé Pinoki egészen 18 óráig. Majd hogy érkezik majd 18 órától a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsora. Majd pedig hogy őt követi 20 órától már a megszokott menetrend szerint Szill és a Rockvillám. Bitangyóradio.com benne tehát ugye Debbie Gibson és a Foolish Beat. Les Hampers Singers és egy megamix. The Les Hampers Singers.

Mi voltunk új Petri? Én már nem emlékszem. Ja, tudszóval voltál, az más. Nekem nem volt ilyen bulim, halló. Ja, ha, Kansas City, ho, ho, ho. Meg annyi farsang. Les Humper Singers.

kopasz egy kalendárium. Let's do it! Hát tedd meg, amit meg kell tenned!

No tehát bitangyoradio.com egy megújult weboldal. És egy jól megszokott chat, kérem szépen, bitangyoradio.com. Itt van a kollégák, kérem szépen, Kézi. A következő kettőre műsor házigazda, Little Lion. A holnapi házigazda, Roni. A két robotunk, Bobby és R2D2. Itt van Bíborka, itt van egy Csámpásroz, itt van Kata, itt van. Az én egykori jobb kezem, kopasz. Itt van Pista Hatfejt, itt van Tucó, és persze itt van Zsuzsi is. Itt van a háttérben, kedvesem, aki éppenséggel még munkában van. Jó munkát neked, kedvesem. Bitangyoradio.com. Egy biztos, hogy 89-ben járunk, amikor is igen, csak színes volt a zenei paletta. Egy egészen más zenei világ. De La Soul. Soul to Soul, De La Soul és a Me, Myself and I.

Igaz, kedves kapatárátok, van nekünk egy nagy előnyünk ennek a generációnak, hogy bizony-bizony, ugye nekünk van a múltunk, van jelenünk, és talán még van egy kis jövőnk is. www.vitengiradio.com Szóval benne kéne szépen a fafejű Pinocchio, és persze benne egy legendás, korszak legendás felvételi. Benne kéne szépen De La Soul és a Me, Myself and I. I'm darkly packed, I'd buy Cassina, I'd buy Cassina, I'd buy Cassina, I'd buy Cassina. Glory for plot one. Na a glory, glory, hallelujah, kérem szépen a Bizangyó Rádióban, úgy látszik eddig. Pécsi ifjúsági ház, igaz kopasz? Ratchet Kingpin is at FBI. To the right thing. To the right thing.

Mint a kazettással, igaz? Régen kopasz. Unitra M531-es. Egyébként a hátam mögött van ugye a Pioneer C506-os kazettás magnó is, ami szintén egyébként majd bevetésre fog várni. Szóval lesz majd igazi full retro bulikrém szépen retro cuccokkal és retro zenékkel. Élőben, képpel és hanggal ígérem nektek hamarosan. Red Hit Kingpin és az FBI. To the Right Thing, 1989.

És ez nem fenyegetés, kérem szépen. To the right thing. To the right thing.

Szóval bitangyoradio.com, benne kérem szépen a slágerek, 45-ös fordulaton. Egy változatos zenei műsor, kérem szépen. 1989-ben járunk. A Red Hot Kingpin és az FBI. To the writing.

egy felújított kislemez, kérdez szépen, hogy ez a Stars on 45, 89-es remixelt verziója. Szárak 45-es fordulaton, tehát a Stars on 45.

egy örök zöld, egy klasszikus, kérem szépen, a Loop the Love. 89, Back to Fun csapatneve. Loop the Love.

1989, tehát kérem szépen Back to Fan volt a csapat neve, és ez volt kérem szépen a jól ismert Loop the Love a Bitangyó Rádióban. No Tears! Ugye már fenszi a Bitangyó Rádióban.

pitangyoradio.com. Egy rádió határok nélkül, menekülünk szépen a slágerek 45-ös fordulaton benne, tehát a fafejő Pinocchio. 89-ben járunk, ugye, érkezik két tragikus sorsú úriember, ez a London Boys és a Harlem Desire.

Ugye persze közben ráfordulunk a finishre, hiszen 18-ra érkezik már a Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsorra, és persze őt követem, hogy 20-rától Seal és a Rockvillám, mert ez a Bitang Jöre Eldó Kremszépen 2027, július 27-én hétfőn. Benne London Boys és a Harlem Desire, vagyis a Harlemi vágyakozások. Bitangyoradio.com. Benne a slágerek, 45-es fordulaton.

egy örök zöld, egy klasszikus, kérem szépen, a Rem Jam és a Black Betty. A Bitong Rádióban a Remix persze 89-ből, tehát a Rem Jam és a Black Betty. Ugye közben nekem már elkezdtek lengetni, hiszen igen, már benne vagyunk ugye a finishbe. Már látom a befutót, hiszen 18-ra térkezik Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsora, és őt követően majd 20-rától Seal és a Rockvillám, hiszen hétfő van. Kérem szépen, bitangyorradio.com érkezik is utáltan egy fantasztikus feldolgozás, mink az egyenesen Franciaországból, bitangyorradio.com, egy régi muzsika újra kevert változata. Ugye a dalt annak idején még ugye Raffaella Carrà vitte sikerre, aztán pedig ugye 89-ben a hölgy neve Barbara. A dal címe persze változatlan. A far l'amore, come ci tu. Ő tehát már Barbara.

Hogy akkor én persze lassan a búcsúzom, hiszen érkezik 18 órától a Litolán és Evesem Egyesen című műsora. Egyre fel akár a felvétel, újra kevert verzióban, Barbara Jóvoltából, a Parlamore, Comici túszott a felvétel. Én pedig ugye lassan a búcsúzom. Ez volt mára, a kicsikét összegősen is, de a slágereken, 45-ös fordulaton. Barbara és a Parlamore Comici túszott.

Hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen mindenki megtisztel és egyben kitöltöző figyelmet, mert 2 órában érkezik Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsora. Fantasy. És a Singer Man.

0: Szóval én köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztel és egyben kitüntető figyelmét, amely 2 órában ez volt, tehát mára a slágerek 45-ös fordulaton.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

Hello, sziasztok, csodaszép napot kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak. Délután 18 óra 6 perc. Köszönjük Pinocchionak az előttem lévő két órás zenei válogatást, neked jó pihenést kívánok.

Hát a cseten nem vagyunk még túl sokan, ami azt illeti. Na, de majd remélem, hogy érkeztek hozzám is. Szerintem Pistánkat elvitte a vihar. Köszöntöm a Vitangyó Rádió chat falán Katát, Csámpás Rozit, Biborkát, Ronit, Kézit és Pinokkiót.

Én kívánok mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódást, nagyon jó bitangjó rádió hallgatást. Készültem én is lemezekkel. És meg mindennel is, csak úgy hevesen, vegyesen. Szeretettel köszöntöm tündérünket, jó Adit kívánok. Írta nekem. Aztán itt van velünk kedves Szituska és József, kedves Andrá, nagyon sok szeretettel köszöntjük és hallgatjuk. Hát köszönöm szépen, drágáim. Puszi ölelés oda is. Mint ahogy Angie-nek is. Itt vagyok, kis oroszlán, hallgatlak, jó adást. Bíborkám írja, szeretettel ölellek, én is szeretettel ölellek benneteket. Egy nagy pusz, egy nagy ölelés minden csetesnek.

Érkezett már a gép közelébe, kacajkánk is. Azt írja a rádióhoz, már nem. Kellemes kora estét, remek műsorvezetést kívánok, puszi, puszi ölelés oda is. Hát időről időre.

Na hát akkor nehogy kihűljenek a lemezjátszójaim. Kezdjük rögtön egy Gypsy King-gel.

1987-es ez az album, amiről játszom nektek ezt a dalt. Már hogy album. Örögéppen. A Gypsy King egy Franciaországban letelepedett spanyol együttes, flamenco pop dalokat játszanak. Két spanyol cigány család leszármazottai.

Amen. Promise myself. És akkor legyen ez Annának jó a névnapi dala, hiszen fölcsillant rá szeme, hogy de szereti. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán Neferti

pillanat albumokról zenélgetek még nektek. Egy kicsit albumokról picit nehezebb, mint mondjuk kislemezről vagy maxi lemezről. Viszont kislemezekről vagy maxiról nem tudok nektek például egy ilyen dalt elővarázsolni, mert nekem az még nincs meg.

Szeretettel köszöntöm Kardos Szilárdunkat, és szia kis oroszlán, csodaszép kora estét kívánok mindenkinek, és jó adás neked! Köszönöm szépen neked, is jó zenehallgatás, puszölelés oda is!

Bambata született Lance Taylor, amerikai lemezlovas, rapper, énekes, dalszerző, producer, aktivista. És a hip-hop zenei irányzat és a szubkultúra egyik első képviselője. Különben tudom, Nefertiti, hogy ilyenkor, vagy ilyenkor estek be ti is az ajtón, ahogy én is ugye 5 óra után érkeztem haza. Még gyorsan ki kell találni, hogy mit is főzzünk, mit csináljunk vacsira, mit pakoljunk el. De tudom, hogy ilyenkor azért van egy kicsit csendesebb időszak. De én annak is örülök, hogy itt vannak a füleitek. Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán Tikát. Azt mondja, sziasztok, bitangok. Hát szia, egyrugó bitangom.

Közben írja Tika is, hogy bizony nála is ott van Zoe, épp legózik, úgyhogy közben hallgatnak. Akkor ma jó kell viselkedni.

Közben megérkezett a Bitangyó rádió csetfalára tündér is. Ezek szerint a vacsora fő. Meg az egészség is fő, meg a fejem is fő. Two Brothers on the Forte Floor, ez az a két testvér a negyedik emeletről. És akkor ma megérepkedünk. Fly, fly, fly. Egy csoda szép áttetsző, vagy inkább ilyen kristályszínű lemez. Hát ugye a mai napon, cakra pontosan 40 évvel ezelőtt volt ez az ominózus Queen koncert a Budapesten, ahol ugye elhangzott a Tavaszi szél vizet áraszt című dal is. És hát ennek kapcsán a lemezet.hu ugye megjelentetett egy 3 lemezes vinil példányt is, illetve hát elő lehet rendelni cirka 21 ezer forintért. Hát megbeszéltük tündére, hogy nem is kell az nekünk. Elraktam a kívánság kosaramba. És ha még lesz decemberben, akkor majd a Jézuska hozzám.

0: Hát itt szerintem...
1: Ladies and gentlemen, LWG, NINO and France are back again!
0: Rikával nem lesz gond, hiszen hát ő csak írkál. Én ne olvassak be olyat, vagy ne mondjak olyat, amit mondjuk esetleg. Az ifjú hölgy legózás közben felvonná szemét. Nagy fancy Megamix. És maradunk a színes lemezeknél. Ez egy gyönyörű, szép türkiszkék lemez.

1998-ból. Köszönöm szépen, neked pedig nagyon jó zenehallgatást, jó csetelést kívánok!

Közben itt van velünk Kéz is, már nem csak a kabátja, hanem ő maga is írkál a cseten. Köszönöm szépen neked, pedig jó zenehallgatás, jó csetelést kívánok! Egy pusztantás, egy gyölelés oda is.

Hát ugye jól eldobjuk az időbeosztást, de akkor beszéljünk egy kicsit a hétvégéről. Amit ígérhetek az az, hogy vasárnap ugye délelőtt érkezem majd hozzátok. És amit nem tudok megígérni, az a szombat este. Tehát kedves Kat, ez nem az én idősávom, én csak szoktam jönni, mert nincs senki ottan éppen. De lehet, hogyha én nem jövök, akkor lesz helyettem más.

És közben lejárt. Fancy. És jó lenne, ha néha ide is figyelnék egy kicsit a lemezekre, igaz? Ha már lemezekkel játszom. Legalábbis még egyelőre, aztán lassan váltani fogok.

Én azért kipróbálnék egy ilyen icipici kis lemezjátszót is, mint amit most ott kézi kirakott. Különben a vásárban lehet néha találkozni ilyenekkel. Lemezárusoknál, hogy ott meg tud hallgatni, a lemezt bele tudják hallgatni. Nagyon vagány szerintem. Marad még ez a lemez egy dal erejéig, aztán egy kicsit majd váltunk, elmegyünk más irányba, hogy azért ne legyünk túl retrósak. De hát akkor jöjjön a hang. A Bonnie Tyler.

Közben látom, hogy el kell búcsúznunk Biborkától, mert bizony feladatok várnak még rá. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál ebben a közel egy órában, és hát várunk vissza, hogyha teheted, hiszen 20 órától majd érkezik Szil és a Rockvillám című műsora. Úgyhogy egészen 22 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban.

Beszélve erről a dalról, mindig minden körülmények között a Vámpirok bája musical jut eszembe. Ha tehetitek, akkor hallgassátok meg magyarul. Hát talán érthető okokból, de nem szeretném ma, meg lehet, hogy még egy pár hónapig a Tavaszi Szél című dalt lejátszani.

nem képesek lennének egyesek politikai indítatást benne látni, de hát ugye én ilyet nem szeretnék okozni senkinek. Viszont, ahogy említettem nektek, 40 évvel ezelőtt csendült föl az a bizonyos dal Budapesten. A kor legnagyobb vasfüggöny mögötti koncertje. Érdekes kis podcastokat lehet róla találni, érdemes megnézni, utána nézni, hogy is zajlott ez akkoriban.

80-as és a felejthetetlen 99.

Republik és a szó az első, és én szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió Csefpalán tök szát, és neked is egy nagy puszi, nagy ölelés. Köszönöm, hogy itt vagy.

0: házi sárkányok azok vannak. Minden nőben ott van a házi sárkány. A dög, a démon. Sőt, még az a bizonyos.
1: Hiába jönne a szél meg a vihar. Nem kell félni, nincsen.
0: Kutya mindenit neki ilyen.

0: ez nagyon régi spot, kedves Kézin.
1: Hiába jönne a szél meg a vihar.
0: Ez a spot annak idején, mikor nem itt voltam. Sőt, még nagyon sehol se voltam. Hol voltam? Szerintem a kis Tibinél voltam. Szóval egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt készült legalább. De meg tudom nézni pontosan, mert ugye megmutatja a dátumot, a készítés dátumát. Szóval ezt a spotot én álmodtam meg, csak nem bírtam ilyen fainul összerakni, és akkor Jetski meg összerakta. És ugye hármunk hangja van benne, Mimikéjé, azaz Petődité, aztán Jetski és az enyém. És most is tele vagyok ilyen ötletekkel, és hát

Bizony, mert mostanában aztán kézi is képes olyanra, most már egymás után kétszer is előfordult, hogy reggel beállt és mixelgetett egy kicsit, úgyhogy hát nem tudom, majd valamit ki kell találnom ez ügyben, hogy észrevegyem ezeket a Facebookos dolgokat. Nagyon mocsok a Facebook különben, tehát és akkor ugye azt kaptam, hogy mert ha reggel ki van rakva a műsorterv, akkor az eltűnik és senki nem fogja tudni. Talán, ha reggel kirakom a műsortervet, akkor

az állandó műsorok azok jók, mert azok biztos pont. Azt tudjátok, hogy mondjuk hétfőn ugye 16 órától Pinocchio van, 18-tól én, 20 órától Szil, vagy ugye ugyanilyen a kedd, a szerda, a csütörtök. Tehát, hogy vannak ilyen állandó műsorok minden nap. De hát azért van ilyen, mikor az ember lánya, fia kedvet kap, jön. Fresh!

Kiti csinálja legjobban, mert mikor ő otthon van, és van ideje, akkor ugye mindig a Bitangyó rádió szól, és hogyha valaki véletlenül jön, akkor azt észreveszi. Legalábbis én így értelmezem az írását.

Szóval bevallom őszintén, hősiesen, hogy már én sem nagyon jelölgetek fel, jelölök vissza senkit a Facebookom, tehát már mit tudom én, valahogy egy kicsit megváltozott ez is, viszont én nagyon szeretem, az elmúlt 10 évben oda gyűjtögetem az emlékeimet. Akik az ismerőseim, azok ezeket látják is, és még csak meg se osztok mindent. Meg hát ugye a műsorokat. Néha egy kis hülyeséget,

de nem is tudom, hogy kell belépni oda. Szóval, hogy oda megosztom a műsorokat, és aztán jönnek az értesítések, hogy itt is lájkolták, de fogalmam sincs, hogy ki, mert nem tudok belépni. Nem is akarok. TikTokon meg egyáltalán nincs.

szeretettel köszöntök minden olyanan csatlakozó Bitangyó rádió hallgatót. A mikrofon, a lemezjátszó, a keverő meg a minden mögött Little Lion-t halljátok egészen 20 óráig, 20 órától pedig érkezik hozzátok majd Szél és az ő Rockvillám című műsora.

Kacper, kb. Olyan félig maradunk a magyar daloknál. Sikerült ma is egy kicsit túlválogatni magamat. Ez olyan igazi szélmalom harc, mint az UFO-val.

igen, nekem is úgy van valahogy Nefertiti, csak én konkrétan magára az Instagramra külön nem tudok belépni, mert biztos be tudnék, ha nagyon akarnék, de nincs is telepítve a telefonomra.

Zoli azt írja, neki TikTokja van. Annak idején körülbelül egy hétig bírtam, aztán egy hét után egyszerűen fogtam és töröltem az egészet. Én semmi olyan dolgot nem szeretek, ami így folyamatosan megpróbálja bevonni a figyelmemet, és ugye a TikTok is pontosan ilyen. Nálam a Facebook is ugye le van minden tiltva. Tehát tulajdonképpen valószínűleg azért nem veszem észre a többieknek a megosztását sem. Mert maga az értesítések ki vannak kapcsolva. Tehát egyszerűen amíg be nem lépek a Facebookra, addig semmit nem látok.

Kata, ez egyáltalán nem lep meg, hogy neked van Instád is, Facebookod is, TikTokod is. De hát erre az a jó válasz, hogy nekem megvan életem.

Tegnap délután sikerült bealudnom olyan emberesen, bő 2 órát. Délután 4 órakor ébredtem föl, és hát éreztem, hogy ebből baj lesz. És hát ugye közben Tündivel váltottunk 2 mondatot, és hát írtam, hogy attól tartok, hogy nem fogok tudni aludni éjszaka. Azt mondta, hogy nem baj, ő fönn lesz, nyugodtan írjak rá. Aztán ugye ma reggel írtam, hogy hát igazam volt, tényleg nem bírtam aludni, majdnem éjfélig filmet néztem. Megemlítette, hogy hát azt hittem, hogy elaludtál, mert hogy nem írtál, és nem, tehát nekem azért a vasárnap délutánjaim azok meg pláne olyanok, hogy szeretek egy kicsit elcsendesedni.

Ma is repkedek, ma is szárnyalás van. Szerintem az elmúlt 3-4 hétben amennyi olyan zenét leadtam, amiben repkedésről volt valamilyen utomodon szó, egy 4-5 órás műsor simán össze tudtam volna

Most tudom, hogy úgyse hinnétek el, hogy nem direkt csinálom. Rufus és a Hadidi. Mivel kezdődik ez a dal is?

És akkor a mai napra jön tőlem részemről az utolsó magyar dal. A csapatunk a Bagoszi Brothers Company. Jó van ez úgy. Húsz óráig vagyok itt veletek, aztán érkezik hozzátok Szél és a Rockvillám című műsoram, és hát a holnapi napon is lesz nap, méghozzá nagyon klassz kis nap lesz. 16 órától 18 óráig érkezik majd hozzátok Szél, és lehet vele lazulni. 18-20 óráig Ron és a zenei káosz, illetve 20 órától 22 óráig lesz velünk majd Kézi és a Music Park.

0: A Bitangyó Rádió. Rádió.
1: Na hát a következő dalunk se lesz egy unásig játszott dal, hiszen teljesen tök új. Jadi Enke! Hát a tegnap már egy kicsit maxoltuk ezeket a latinos nyárias hangulatú dalokat.

minden esetre, mikor hallgattam, az jutott róla eszembe, hogy hát valami ilyesmit dalt kellett volna a Die Die helyett ilyen foci indulónak. De különben már megszoktam a Die Die-t, és már nem is olyan rossz. Most már úgy belebújta magát a fülembe. Ezt a dalt viszont most egy DJ Gallam remixben hoztam.

Hát én ettől, Kata, nem lettem okosabb, de különben mindegy. Csak azt mondta, hogy ugye lenullázódott, és megszűnt minden neve. Gondoltam, hogy akkor van valami másik név, ami eltűnt. De ettől függetlenül érez jól magad.

tarisszáljuk meg egy kicsit a sejhajunkat, mielőtt elmegyünk a rock világába Szillel. Közben készen lett a Lego kutyus, és én erről kaptam videót is. Jó lesz, ügyesek vagytok. Ugye nekem most még a rádióm van, bár tegnap gondolkodtam rajta, hogy vissza kéne építenem a lemezjátszóra, de aztán...

Zoé ügyes. Én azt szoktam mondani, hogy valamikor ugye nagyon verbális vagyok, és ugye szeretek műsort vezetni, de hogy én nagyon csendes őrült is tudok lenni, ez ugye több részből nyilvánul meg. Az egyik az a horgászat, ami szintén egy csendes sport, aztán a másik a pádl, aminél zenét hallgatok például, és képes vagyok órákig munkolni mondjuk egy 1000 vagy egy 2000 darabos pázlővel. Aztán itt van a Lego mániám, amit eddig úgy csináltam, hogy vettem magamnak valamit, kiraktam, és mikor megyek haza Magyarországra, akkor általában meg szoktam hirdetni, és el is szoktam adni ugyanannyira,

szintén egy csendes dolog, szóval igen, én ilyen csendes őrült vagyok. Az erdőt is csendbe járom. A bringázom sem, szoktam zenét hallgatni, nagyon ritka, ugye múlt hét szerdán nálam volt a füles, és akkor hallgattam Pinocchio-nak a Max Sensation műsorát. Vagy jó múlt korában, mikor direktbe ugye elmentem így este, és tök szár műsor alatt, ugye hallgattam tök szár. De amúgy különben, ha így elmegyek bringázni, még zene se kell, tehát semmi se kell. Adriano Celentano.

Írja apusomnak, hogy megtámadjon a medve biciklizés közben. Hát én szerintem Németországban legalábbis. Én nem tudok róla, hogy itt Bayernben lennének medvék. Vadisznó van, de hát a vadisznókat sem látom. Itt azért van nekik területük, bolond lenne kijönni, a bringásokat ijeszgetni.

Musicét és Newsit is olyan, pedig nagyon sok van, csak tényleg hatalmas a terület, és van nekik életterük, ahol el tudnak bújni, úgyhogy elég ritkán. De múlt héten azért sikerült az Őzmamát a két gidával.

Érkezik hozzátok Szél és a Rockvillám. All the people! Holnapi napon pedig úgy indul majd a dolog, hogy 16 órától érkezik.

Attól pedig itt lesz veletek majd Kéz és a Music Party. Ami biztos, az velem vasárnap délelőtt lehet majd.

szombat egy napot pedig nem ígérem, ha hazaérek, és nem lesz senki, akkor jövök, ha lesz valaki, vagy nem érek az, akkor nem érek. Köszönöm szépen a Facebookon hallgatóknak, a Messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak. És külön köszönet a Vitangio Rádió chatfán aktívan résztvevő kedves tagoknak. Kívánom nektek legyen olyan a mai estétek, és

Csakály, és közben én most látom, hogy lesz még ezen kívül még egy dal. Amivel zárni szerettem volna ezt a mai munkatárat. Megérkezett már a Bitangyó Rádió Csekkalára János, és szép estét kívánok neked!

Egyszerűen csak nagyon-nagyon fáradt vagyok. Nálam az 5 óra alvás, ez nem opció. Még egyszer köszönöm mindenkinek megtisztelő figyelmét.

Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Szép estét mindenkinek! Remélem mindenki várta a hétfő estét. Én különösen, hát figyeljetek majd és füleljetek. Indulunk lassan, lassacskán éppen.

Szép rockvillámos estét kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak, én Szil vagyok, este 10 óráig szórakoztatlak benneteket, üdvözlöm a külső hallgatókat, és üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket, a kollégákat, és kedves Little Lion téged külön, köszi szépen a 2 órai fantasztikus adásodat, kellemes pihenést majd neked, itt a Bitangyó Rádió chat falán vannak kedves hallgatóink, és hát kollégáink is, Pinocchio, Kézi, Little Lion, Ronnie, Tőszár, Bobby, R2D2, ugye a 2 robotunk, Aiton, numero 1, Senna, hello, nagy puszi neked, rég láttalak, Bobu 81, Csámpás Rozi, János Kopasz 66, Nefertiti, nagy puszi nektek, kellemes zenehallgatást. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon a társalgóba, ahol jelen van Vorlon, Zolka, Mr. Black 76, Apex, Julcsi, Little Evil Devil, nagy puszi, Pokoli Ella, Hello Bello puszika, aztán Redjox barátom, Sunny Vadrózsa, Ashlia, Bo és még sokan mások. Aztán ugye jelen vagyok még a redzonechat.hu oldalon, itt van kedves Imre 400, Dani 195, Promise, Spikey. Kellemes zenehallgatást kívánok mindannyiótoknak. 2026. július 27-e van, hétfői napocska, Liliana Olga névnapja. Nektek boldog névnapot kívánok. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Bizony, bizony. Szülinap is egyszer van egy évben, ugye? Hát kérem szépen, különböző zenékkel készültem nektek, kedves hallgatók, számotokra. Remélem tetszeni fognak. Magyar és külföldi, Europe érkezik Carrie-vel, aztán egy kis Lady Gaga átdolgozás, aztán lesz Rolling Stones és mi egymás, úgyhogy kinek szemszáj ingere, csapjunk a lecsóba. Ez itt a rockvillám.

Hát kezdjétek el, nekem valami más jutott erről a zenéről eszembe, a Carrie. Az egy jó kis horrorfilm. Aki nem látta, nézze meg feltétlenül.

Little Lion, hát ne úgy gondolt, hogy nagyon nagy horrorfilm, egy kocsiról szól, azt elárulom neked. Nagyon-nagyon régi film az, Holdzi Herr. Hát inkább ilyen kezdetleges horrorfilm, inkább azt mondanám neked.

Most éppen következik egy nagyon szép rockballada feldolgozás. Fogadjátok, nagyon sok szeretettel, múltkor is lejátszottam, és azt mondtátok, hogy nagyon tetszett, hát akkor elhoztam megint, figyelj, fülelj!

Marjó, hát nehéz ilyenkor megszólalnom, mert olyan hatással volt rám is a zene, ahogy Little Lion-ra, azt írta ő is, hogy meg fogja nézni a filmet, ugye, Lady Gaga filmjét. Hát én is meg fogom nézni, lehet holnap, mit szóltok hozzá. Ajánlom mindenkinek figyelmébe a Lady Gaga filmet. Star születik, vagy valami, azt hiszem ez a címe, nem vagyok benne biztosan, de ez a zene is felcsendül a filmben bizony. Ez egy jó kis Lady Gaga zene, csak kicsit átformálva. Nos kérem szépen, érkezik a Rolling Stones, aztán egy kis Guns N' Roses, November Rain. Figyelj, fülej!

Érkezik a novemberi első Guns N' Roses-tól, itt a Bütöngyó Rádióban. Nagyon-nagyon rég hallottuk őket.

bizony 1985-ben alakult, illetve 86-ban írtak alá a szerződésüket, az első szerződésüket, a Guns N' Roses. Úgyhogy azóta vannak, zenélnek, és nagyon nagy sikerük van, vagy volt, meg hát van is, ugye itt is voltak Magyarországon, nálunk is nem olyan rég.

Sőt, nekem volt is egy osztálytársnőm, aki úgy járt suliba, mint Axl Rose, ahogy fel volt öltözve, ugyebár. Kicsit érdekesen nézett ki kockás inkben, meg át ilyen különböző hajpántokban, hát lerít róla, hogy Guns-less, úgyhogy ja. Azt hiszem a lábán bakancs volt, vagy valami ilyesmi kemény stílusú, úgyhogy hát szépen nézett ki. De hát minden kornak megvan ugye a maga viselete.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Mit mondottam, hogy minden korszaknak megvolt a maga viselete, majdnem azt mondtam, hogy népviselete, de mondhatom azt, hogy népviselete, ugye? Csak ugye együttesekre osztva. Hát én, mivel Depeche Mode-os is voltam, hát talpig feketébe, bőrgöttyába, bakancsba, ugye? Bőrnacim is volt, képzeljétek el, hát télen hihetetlenül hideg volt, majd rám fagyott a bőrnadrág, de azért se vettem le. Már csak azért is, mert hogy olyan együttes érkezik most, amit nagyon sokan szerettek, vagy szerettetek, vagy a mai napig még szerettek, hát ki tudja. Minden esetre a múltkor volt velük egy riport műsor, Edda Művek Pataki Attilával, Hajdú Péterhez beköltözött, és érdekes dolgokat mesélt magáról, a hitvallásáról, és persze az UFO-król is, de abban nem ment bele annyira, nem mert belemenni, mert hogy hosszú lett volna a riport műsor. Hát tudjátok, mindent lehet mondani. Na de, csinált egy új albumot, megint ugye 33. albumot az Edda Művek, és hát hoztam, azt hiszem, erről is, meg majd még lesz tőlük, Ha meghal a nap című nótájukat, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel, aztán majd érkezik Cranberries is a Dreams-el itt a Bitangyó Rádióban.

Visszatérve Pataki Attilára, ő ugye most 73 éves, és higgyétek el, marha jól tartja magát. Dreams to come, yes.

Bizony, Csámpás Rozi, a mi tini korunk az arról szólt, ugye, hogy kilukasztottuk a falmert, akinek nem volt lukas falmerje, az már nem is volt ember, ugye? Bizony, minél rajtosabb volt, annál jobb volt. Most meg már szégyen felvenni ilyen ruhát.

Engem mindig nagymamám célozgatott rá. Hát kislányom, nincsen pénzetek, rendes falmára, miért ezt a lukasat kell hordanod? Mindig megintett, és hát persze kinevettem szegényt. Áj, mama, nem tudott-e mi a divat?

ugye, visszaemlékezünk, milyen jó világunk volt, ugye, szakadtan járhattunk, kelhettünk. Télen meg befagyott a likunk. Úgy. Na de hoztam egy érdekességet, és a mai érdekességet a mai estére is nektek, egy metal cover zenét. A dal címe Ég és Föld között Kon Zsuzsa coverét. Nagyon jól fog szólni, higgyétek el. Amúgy most megsugom nektek az a divat, hogy télen a bokavillantás az a divat újabban, már pár éve, hát én ettől ki vagyok, mint állat. Belegondol a jó ember, ugye? Hát 2-3 év múlva lehet ízületes lesz.

Ég és föld között bizony, bizony. Hát ugye a régi dolgok azok jók általában, meg jól sültek el gyerekkorunkban, meg jó visszagondolni ilyen történetekre, ugye? Meg aztán jól átdolgozták ezt a számot, ezt a zenét. Így van, kedves Csámpás Rozi, örülök, hogy tetszett legalább neked. Na de jön kettő magyar felvétel, Ossziántól az Átverés, aztán Romeo vérzik, tőlük a Gyere Fater. Na figyelj!

Halléhó, ez itt a Bitangyó Rádió, a rockvillám velem szillel este 10 óráig. Üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a műsorba. Hát legyen jó, élvezetes estéje, éjszakája. Bizony minden hallgatónak ezt kívánom. Hátsó ajtó, nincs semmim, érkezik. Aztán egy kis nóta lesz, but the X in sex. Ez itt a Bitangyó Rádió.

A Bubu 81, jó éjszakát neked és Bubunének is. Kösz, hogy itt voltál. Gyere holnap is, 16 órától érkezek, Lazulási című műsorommal. Várok mindenkit.

Hát kérem szépen, éjfélig itt lesz, 22 órától kedves Kézi érkezik mixelgetni élőben. Úgyhogy tartsatok majd vele, én ugye végzek 10-től, aztán átadom neki akkor a stafétát, úgyhogy maradjatok, tartsatok vele, éjfélig mixelget zenét, élő mixet, kedves Kézi kollégám.

Kiss-t hallottátok, aztán jön, érkezik a Nickelback és Evans Case közös zenéjükkel, Sound of Silence-el itt a Bitangyal Rádióban.

Ugye, néha jók ezek az együtt zenélések. Na de hát este van, és a következő dal erről fog szólni. Az előadó Amigót, figyelj, fülelj!

A következő dalt küldöm minden kedves Bitang Jó Rádió hallgatónak. Egy jó kis Leander Kills arany metszetet.

Hey ho, halli ho, hello, bello! Aki esetleg még most kapcsolódott bele a műsorba, annak felhívnám a fülei figyelmét, hogy 10 órától egészen éjfélig érkezik Kézi egy picit mixelgetni, úgyhogy ha jól akarjátok magatokat érezni, meg másokat is, akkor feltétlenül hallgassátok őt, hiszen nagyon jó zenéket fog hozni, ez garantált, úgyhogy 10 órától érkezik kedves Kézi kollégám, és egy picit mixel nektek éjfélig. Ami a zenéket illeti, hát ma még nem volt Michael Bennett, Sings in Preston, egy kis performance zene, aztán 661 is érkezik, méghozzá Lord of Flames címmel itt a Bitangyó Rádióban. I know many of you are fighting with the scars of the past. But I want you to understand something. Every mistake is a lesson. And true strength comes from learning from what's behind you. It doesn't matter where you are. What matters is where you choose to go. Freedom starts within you. And there's always a new chance, a new opportunity. Never stop believing in your ability to change and grow. The power is in your hands.

Aki még nem tudná, este 10 órától éjfélig érkezik Kézi, és mixel nektek élő mix a Bitangyó Rádióban.

Bizony Iron Ella minden hétfőn 20 órától 10 óráig rockvillám van, és utána leszek délután, tehát holnap 16 órától várok mindenkit, lazulunk egy kicsit. But heavy is the feathered span. I walk the border of the night. De én utána maradjatok, mert hogy érkezik Kézi, este 10 órától éjfélig élő mixet fog nektek tolni, úgyhogy tartsatok majd vele!

De ne feledjétek, holnap is érkezek 16 órától, ugye? Aztán a holnapi nap folyamán utánam jönnek a fiúk is, ugye, Roni és Kézi. Egy kis blues, hogy lenyugodjon minden kedély.

Haladunk is tovább, mert jön az, ami még ma nem volt, ugye? AC/DC release. AC/DC release.

0: sokak kedvence érkezik, Disturbed, Don't Wait to Sickness, itt a Bitangyó Rádióban. Direkt ezt a zenéjüket hoztam, nem a másikat, ami nagyon közismert. Hát ez is jó, garantálom.
1: Ez a Bitangyó Rádió.

Már is jön egy nagy kedvenc, kihagyhatatlan zene, illetve előadó Marilyn Manson. Figyelj! Don't chase the dead.

Michael Bennett Poor Love című dallal búcsúzok tőletek. Fogadjátok sok szeretettel, de ne menjetek sehova, mert érkezik Kézi és az ő mixelős műsora egészen 10 órától éjfélig, úgyhogy tartsatok vele. Én Szil voltam, Hello Bello, találkozunk holnap 16 órától. Hello Bello!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Most hát én akkor kellemes és szép estét kívánok mindenkinek, aki úgy dönt, hogy velem marad. Hát változtatni fogunk, kérem szépen, hölgyeim és uraim, aki velem marad, az nem mixet fog hallani, hanem hát egy picikét el fogunk majd mondjuk úgy, hogy lazulni, ahogy Xill is mondaná. Egyébként megköszönöm neki ezt a 2 órát, én hallgattam belőle kb. 1 órát, és hát nagyon tetszettek a zenék, főleg tehát az AC/DC, ugye az nekem a szívem csücske. És hát olyan zenéket fogok játszani, hogyha velem maradtok, amelyek egy kicsit a lélekre hatnak, tehát lassú felvételeket. De hát ti döntitek el, hogyha úgy gondoljátok, akkor lehet mix műsor is, de akár lehetnek ezek a hát lélekhez szóló zenék is, ha úgy tetszik. Én mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, lazuljatok el, ha úgy tetszik, akkor pedig menjetek aludni, vagy csak hallgassátok kintről a rádiót. Jó szórakozást kívánok mindenkinek.

Hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, ez egy olyan spontán műsor lesz most így éjfélig. És hát kezdésnek a szívzuhogás a repülőktől. Egyébként az én nevem Kézikocska Zoltán, aki nem ismerné és nem tudná. Vagy aki csak esetleg most talált rá a rádióra.

És hát van egy nagy mondás, hogy az élet olyan, mint a biciklizés. Ahhoz, hogy egyensúlyban maradj, folyamatosan mozognod kell.

Nem tudom, hogy lesz-e Teli Hold ma, de ennek a dadalnak az volt a címe, hogy Teli Hold. És az előadó pedig Lola.

Hát hölgyeim és uraim, tegyetek meg minden jót, amit csak tudtok, mindenkinek, akinek csak tudtok, és minden módon, ahogy csak tudtok, és minden helyen, ahol csak tudtok, minden időben, amikor csak tudtok, és ameddig csak tudtok. Ez volt a Bikini és a Ha volna még időm.

Hát hagyd, hogy a mosolyod megváltoztassa a világot, de ne hagyd, hogy a világ megváltoztassa a mosolyod.

0: Bitangyó Rádió.
1: Egy picit gyorsabb ritmusok. Azután majd visszatérünk ehhez a stílushoz.

És hát képzeljétek el, hogy nemrég találtam egy albumot, amelyet hát nem is kerestem, csak úgy találtam. És képzeljétek el, hogy megzenésített versek vannak magyar költőktől. Úgyhogy ezután majd egy ilyet fogok lejátszani, mégpedig Ady Endrétől van egy vers megzenésítve, amelynek az a címe, hogy Nézz, drágám, a kincseimre. Hát szeretném majd nektek ezt megmutatni.

Nézd, drágám, kincseimre, Lázáros szomorú nincseimre. Nézz egy hű igaz élet sorsára, s őszülő tincseimre. Nem mentem erre, arra, búsan büszke voltam a magyarra, s ezért is haj, sokszor kerültem sok hajra, jajra, bajra. Jó voltam szerelemben, egy Isten sem gondolhatná szebben, ahogy én gyermekül elgondoltam. S nézd, lázban, vérben, sebben, ha te nem jöttél volna, ma már tám panaszló szám se szólna, s gúnyolói hívő életeknek raknak a koporsóba. Nézd, drágám, rám szeretve, téged találtalak menekedve, s ha van még kedve az aljas világban, te vagy a szívem kedve. Nézd, drágám, kincseimre, Lázáros szomorú nincseimre, s legyenek neked sötétek, ifjak, őszülő tincseimre. Áldott csodáknak tükre a szemed, mert engem nézett. Te vagy a bölcse, mesterasszonya az ölelésnek. Áldott ezerszer az asszonyságod, mert engem nézett, mert engem látott. S mert nagyon szeretsz, nagyon szeretlek. S mert engem szeretsz, te vagy az asszony, te vagy a legszebb.

0: Nézd, drágám, rám szeretve, téged találtalak menekedve, s ha van még kedvez aljas világban, te vagy a szívem kedve. Nézd, drágám, kincseimre, lázáros, szomorú nincseimre, s legyenek neked sötétek, ifjak, őszülő tincseimre.
1: Na, mit szóltok?

0: Mindenki híres akar lenni, de senki nem akar dolgozni érte. Hát én ezen élek, keményen dolgozok, hogy keményen játszhassak, a nap végén mindent beleadok, és végül kifizetődik. De lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy 30 év múlva. Végül a kemény munka meg fogja hozni a gyümölcsét, higgyétek el.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

Hát hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, ez volt egy Joe Cocker és az Unchain My Heart című dala. Ez pedig már Gary Moore.

És hát most jutott eszembe, hogy adtam a műsoromnak, ennek a spontán műsornak egy nevet is. Éjszakai járat, mit szóltok hozzá? Ez volt a Still Gonna Blues, és ez volt Gary Moore, és még egy nagyon nagy igazat fogok nektek mondani, aminek a kezdete, vagyis aminek kezdete van, véget is ér egyszer, tehát békélj meg ezzel, s minden jóra fog fordulni.

0: Ilyen a szerelem, ez volt a KFT. Éjszakai járat. Itt a Bitangyó Rádióban velem Kézi Velkocska Zoltánnal.
1: Éljen a szerelem.
0: Hát éljen a szerelem. Na, az élet hosszú útján a hűség a legjobb utitárs.

volt a Nekünk miért jó 1983-as a dal, és ez volt az Edda művek. Ez még az Edda művek. Ez akkor még az Edda művek.

Dödő, és ez volt a kiabály, de viszont mi nem fogunk kiabálni azért, mert már 23:01 van, és van egy jó mondás, amit most meg fogok megint csak veletek osztani. Mindegy, hogy milyen nehéz volt a tegnap, ugye? Ma mindent újra kezdhetsz.

0: Igen, Békatka, Buddha mondta ezeket.
1: 5 gigabájt, nekem 5 liba máj. Jaj, a szív.
0: És még mondott egy olyat is, hogy az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, és a hűség pedig a legjobb kapcsolat.
1: Csak

Hát ez a Magyar Vándor című filmből volt. Roy énekelte a dalt, és a dal címe pedig az Otthon itt van. A következő dalt pedig sok szeretettel küldeném a csetre Nefertitinek, Jánosnak, Csámpás, Rozinak, B. Katkának és Roninak, valamint Pinokkiónak, ha még hallgat.

Hát azok vagyunk, amit gondolunk, mindaz, ami vagyunk, a gondolatainkból táplálkozik, a gondolatból pedig felépítjük a világunkat.

0: Hát ez volt Delhusa John, és ez volt az Egy szép nyári este. Hát mi is lenne más, ugye nyár van, nem? Itt ma nagy eső volt, olyan 30-40 kilométerrel odébb pedig egész nagy jegek is estek ma. Na, folytatjuk tovább egy nagy kedvencemmel.
1: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
2: Hova mész?

Na kérem szépen, mindent, amit az életről tanultam, három szóban össze lehet foglalni. Minden megy tovább.

0: ez volt a Fortuna csókja, és ez volt az Oszián.
1: Képes a sötét hófehér, az érték mennyit ér.
2: Bitang jó rádió. A hang, ami elér.

Ez volt Phil Collins, és ez volt az a One More Night, egy újabb éjszaka. Egyébként meg 23 óra 40 perc van.

0: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán.
1: Ez a spontán éjszakai járat, velem Kézi Kocska Zoltánnal nem sokára végzünk.

sajnos hát azt hallani, hogy ketten éneklik a dalt. Hát akkor elárulom, hogy ki is volt ez, aki ezt a dalt énekelte. Tehát Robbie Williams volt az egyik, és Nicole Kidman volt a másik. Volt ez, aki ezt a dalt énekelte. Tehát Robbie Williams

Hát ez volt a Magdink. Azt énekelte, hogy mossuk fehérre. És talán az utolsó előtti dal jön most így spontán műsor.

Hát én kérem szépen, hölgyeim és uraim, megköszönöm a megtisztelő figyelmet, hogy velem tartottatok e késő éjszakán 23 óra 57-es percben, de azt az egy dalt még le fogom játszani a végére. És hát remélem, hogy tetszett, amit műveltem itt nektek. Ez csak egy olyan spontán műsor volt, így ami eszembe jutott, azt játszottam, semmi nem volt elkészítve, sőt, ugye hát mixelni akartam, de aztán úgy döntöttem, hogy mégse. Így ez jutott nektek, úgyhogy ennek kell örülni. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap, ha van kedvetek, egy teljesen más stílusban jövök majd 20 órától 22-ig a Music Party-val, ott egészen mást fogok játszani. Sziasztok, vigyázzatok magatokra!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgatod.
6: Még több zene.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Pitangyó Rádiót hallgatod.

0: Hangerőt feltekerni.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.